Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkezdődik.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított abstinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egyablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai viszonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tengeralatti kábelekről, adatközpontokról, felhő infrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai csadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költ, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek, a legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7:30-ig fog szórakoztatni titeket itt a 89,6-on, ma szeptember 16-án szerdán is, és ezt a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal teszem, ezért kezdünk most Alex Warren vadiú dalával, érkezzen a Passenger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

City of Blinding Lights, és hát egyre tovább van szükség a közvilágításra most már így a hajnali órákban, ugye később kell fel a nap, ahogy megyünk bele az őszbe, ugye nyúlnak az éjszakák, de az időjárás tekintetében valahogy nem ezt érzékeljük, ugyanis ma is már-már kánikulai hőfokokra számíthatunk, ilyen 27-28 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Egyébként zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, gyönyörű szép napsütéses időnk lesz. Jelen pillanatban még csak olyan 13-14 fok körül mérhetünk, de hát ugye ez órákon belül nagy mértékben változni fog, ami viszont nem változik, hogy továbbra sem kell számítanunk csapadékra, és ma például fronthatás sem fogja terhelni a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan terhelhettek közlekedési infókkal, amennyire én tudom, ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom

6 óra 20 perc van, jó reggelt Nagyvárad! Ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban. De hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is. Ilyen az is, hogy megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a Nagyváradi Hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése is nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások akár a lakások vagy a tömbházak pincéjének elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodni arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozás teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-as valamennyi vezetékes és mobil hálózatról ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259-467-577-es Dispatcher számunk kérhetnek tájékoztatást. Tőlünk pedig kérnetek sem kell, folyamatosan kapjátok a legnagyobb slágereket. Érkezik is a There Is Nothing Holding Me Back, Shawn Mendes 2000.

ami ugye többek között a permetezéskor sem jön valami jól, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő napok azok szélcsendesebbek lesznek, ugyanis az időjárási viszonyoktól függően a hónap végéig naponta 22 óra 30 és 04:30 között, tehát hajnali fél öt között rágcsáló írtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának közé és magánterületein. Arra kérik a város lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről, és persze további információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon, nálunk pedig természetesen kapjátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Itt lesz majd a Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Anotre és 54 Ultra, és tőlük a Talk to You, valamint a háttérben már felcsendült a Firework, Katy Perry 2000.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehettek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Romániában ugye a lakosság csak nem fele egy hónapnál tovább nem tudna megélni a fizetése nélkül. A bizonytalan jövő miatt főleg a fiatalok között vannak, akik inkább elköltik a pénzüket, mint sem félretegyék. Ezt nevezik doom spendingnek, vagyis végköltekezésnek. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig, amíg ezt megteszitek, én természetesen szállítom nektek a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Lesz egy magyar kedvenc hamarosan a Nem vagyok tökéletes a Zanzibár előadásában, aztán lesz egy Blessings című Calvin Harris és Clementine Douglas közös dal, de addig is a háttérben már felcsendült az Empire State of Mind, Jay-Z és Alicia Keys közös 2009-es

0: Az időpont viszont most tökéletes arra, hogy foglalkozzunk egy kicsit a titeket érintő tudnivalókkal is. Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. Mivel 7 óra van mindjárt, ennek köszönhetően megérkezett Ábrahám Miki is a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy minek nevezte az ászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Annyit talán elárulhatok, hogy szerintesem egy egészséges dolog. Mint ahogyan Enmér is, Sanett Vény szerint sem, érkezik majd a hírek után tőlük az unhealthy. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn, 'cause even if it kills me, I'll always take your hand.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte az ászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexel skálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Oleg Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EU által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdték írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 13-14 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 27-28 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál, a következő fél órában is hosszú Sanyival. Szeptember 16-a szerda van, boldog névnapot Edit nevű hallgatóinknak. Sok szép ajándékot kívánok nekik. Azoknak, akik pedig majd ezekkel elhalmozzák őket, csak szólok, hogy visszafogottan, nem kell túlzásokba esni. Ehhez kapcsolódik amúgy a mai nap kérdése is, ami nem más, mint hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például az Unhealthy érkezik, Shania Twain és Ann Mary közös előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Celine Dion és tőle az I Draw All Night. Ti viszont figyeljetek arra, hogy nem nagyon lehet azt majd megtenni a mai naptól az Észak-Erdélyi autópálya Szilágy Nagyfalu és a megye határ közötti szakaszán, ugyanis a mintegy 13 km hosszú útszakaszt mindkét menetirányban lezárják a forgalom előtt. Az autós forgalmat a 19B országútra terelik. Az intézkedésre azért van szükség, mert a Szilágy megyei autópálya szakaszt összekötik a Berettyó-Széplak-Bisztra-Terebes közötti Szelvinnyel, illetve kialakítják a 19B jelzésű országúttal kapcsolatot biztosító felhajtó ágat az A3-as autópálya felett. A Szilágy megyei autópálya szakasz 2023. szeptemberében nyitották meg a forgalom előtt, a Szelvény azonban még a Metyén határ előtt véget ért, a jelenlegi munkálatok ideje alatt a Nagyfalu irányából is oda tartó forgalom az országútra korlátozódik a Margita új Bártfalva, a Berettyó-Széplak épp Szilágy Nagyfalu útvonalon. A 19B jelzésű országúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, a 42 plusz 550-es kilométer Szelvény, azaz Horst térségében, ahol az egyik csatlakozást alakítják ki. A 42 plusz 250-es és a 42 plusz 750-es kilométer Szelvény között azonban továbbra is mindkét irányban lehet majd közlekedni, irányonként 1-1-3 méter széles sávban. A 93-as jelzésű községi útra, illetve az onnan Márkaszék felé és felől az újonnan kialakított felhajtóágon keresztül biztosítják a közlekedést. Mi pedig biztosítjuk nektek továbbiakban is a legnagyobb slágereket is, úgyhogy érkezzen is Shakira és Burna Boy közös újdonsága. Szóljon

0: Sem. Hát akkor nagy ölelés nektek, kedves várariak és környékbeliek is mindenfelé, ahol hallgattok bennünket. Köszi, hogy itt vagytok. Cserébe kapjátok a titeket érintő a legfontosabb történéseket, és persze faggatózunk is nálatok. Ma annak kapcsán, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben, én próbálok az lenni, megszabadulni a már nem használt tárgyaimtól, úgyhogy ebben segítséget nyújthat például az is, hogy szeptember 14-től tovább bővült a romániai Vinted felhasználók számára elérhető piac, már Csehország, Horvátország és Szlovénia tagjaival is lehet adni-venni a használt ruha is egyéb termékek kereskedelmére szakosodott platformon. A változásról a Vinted az alkalmazáson belül értesítette a romániai felhasználó. Az új országokból származó hirdetések pedig már meg is jelentek a hazai felületen. Az újonnan összekapcsolt országok közötti csomagszállításban a GLS vesz részt, a küldeményeket a szolgáltató csomagautomatáink keresztül lehet feladni, illetve átvenni. A cég általános nemzetközi tájékoztatója szerint Romániából, Csehországba és Horvátországba irányadóan 3 munkanap, Szlovéniába pedig 3-4 munkanap a szállítási idő. A Vintiden feladott küldemények tényleges kézbesítési ideje azonban ettől eltérhet. A cég az elmúlt években gyorsan terjeszkedett Európában. Amúgy a mostani bővítéssel már 7 ország, Románia, Lengyelország, Görögország, Magyarország, Csehország, Horvátország és Szlovénia tagjainak kínálatából vásárolhatunk, illetve ezekbe az országokba értékesíthetünk. Akkor ennek örömére hallgassuk tovább együtt a legjobb zenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
2: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a viszkis és kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó

0: veszélyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-ből 9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexes skálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan személyt alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Oleg Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdték írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 13-14 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 27-28 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Folytatjuk akkor méghozzá a már ismert páros felállásban a mikrofonnál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
3: És Hosszú Sanyival. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt van velünk minden, ami kell egy jó reggelhez. A legfontosabb nagyváradi és környékbeli történések, friss infók, programok és természetesen a dalok sem maradnak el.
2: Úgyhogy érkezzen is most akkor Ray Dalton tavalyi slágere, a Blood Running.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: Snow Patrol és tőlük a Just Say Yes, és hát igen, mi is igent mondunk a mai napra, amiből egy könnyűt kívánunk minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk, telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS-ben, WhatsApp-on és Viberen pedig a 0734 17 22 22-es számon várjuk az üzeneteiteket.
0: És jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is.
1: Így van, gyerünk, Romániában a lakosság csak nem fele egy hónapnál tovább nem tudna megélni a fizetése nélkül. A bizonytalan jövő miatt főleg a fiatalok között vannak, akik inkább elköltik a pénzüket, mint sem félretegyik, ez pedig doom spendingnek, vagyis végköltekezésnek nevezik. Érdekelne is bennünket, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben.
0: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy léci, áruljátok el nekünk, mi pedig adjuk cserébe most is a

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben.
1: Így van, érkeztek is kommentek. Loxalíz azt írta nekünk, hogy ha tudom, mennyi havonta a bevételem és a fix kiadásom, a fennmaradó összeget kell beosztanom napi költségekre, amit igyekszem tartani. Csak azt veszem meg, amire szükségem van, és óvakodok a nagy bevásárlásoktól. Jó, ha van vésztartalék, kis jövedelemből is összegyűjthető és biztonságérzetet ad. Talódi Zsuzsa ellenben azt írja, hogy én nem tudom ki, hogy van ezzel, de szerintem nem csak a fiatalok vannak így, hogy végköltekeznek, hanem mindazok, akik minimálbérből élnek, vagy kis nyugdíjasok, és nincs miből félretegyenek. Szitingból pedig azt írta, hogy ez nem túl bonyolult, ha lejben számol a polgár, akkor havonta legalább 1000 lejt félre kell tenni, befektetni. Az egy év alatt minimum 12 000 lej. Sokféle befektetési lehetőség van, kényelmesen már a bankos appokon keresztül is. Hát érdekes kommentek jöttek és váltakozóak. Egyébként ez a doom spending, vagyis végköltekezés mögött nem egyszerűen felelőtlen pénzugrás áll, hanem sokszor a jövővel kapcsolatos bizonytalanság. Ha valaki úgy érzi, hogy úgysem tud lakást venni, megfelelő nyugdíjat biztosítani, vagy hosszabb távon anyagilag előrelépni, könnyebben dönt úgy, hogy inkább most élvezi a pénzét. A jelenség ruhákban, nyaralásokban, éttermezésben, telefoncserében, vagy impulzusvásárlásokban is megjelenhet. Önmagában az ilyen költekezés még nem feltétlenül probléma, akkor válik veszélyessé, amikor valaki már nem tud félretenni, vagy hitelt vesz fel olyan dolgokra, amelyeket valójában nem engedhet meg magának. A szakemberek egyébként legalább a bevétel 10-15%-ának félretételét javasolja. Hát igen, ez így szép és jó lenne, de a minimálbér 10-15%-a már súlyos összegnek számít, főleg a pont annyi hiányzik a hó végén.
0: Így van, mi viszont félretettünk számotokra, most is jó pár kívános sláger. Most például egy magyar kedvenccel vándorolunk tovább a Groove House előadásában, amely most a hozzászólásokért cserébe is fog szólni nektek. Yeah.

0: a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamar 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamar. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: 10-ből 9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-ből 9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatást 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Van Szilágyi Georgió ügyvívő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak jelen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 13-14 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 27-28 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM közlekedési információk.
6: Lezárták a Stefán Csermáre sugárút, Berzei és a Szöntúl Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermáre sugárút és a Szöntúl Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermáre sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal is, sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
6: És Hosszú Sanyi. Szeptember 16-a, szerda van, Isten éltesse a névnapos Edith nevű hallgatóinkat. És amúgy ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben.
5: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket.
4: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: is everybody's changing, egy valami viszont nem változik, a srácok ebben az időben már a suliban, oviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyén, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz is változatlan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonoknál Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária. Lassan mindenki felveszi a napritmusát. Persze nem annyira, mint tegnap a fiatalok azon bizonyos szobát a utcai tömházlakás tetején, és itt most kacsintottam egyet, de mi is igyekszünk, megteszünk mindent a figyelmetekért, majdnem mindent. Maradunk veletek 9:30-ig, nem engedjük el Nagyváradot és a környékét, jönnek a fontosabb hírek, friss információk, programok, és persze azt is figyeljük, mi a helyzet az utakon. Ebben ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallotok, azt osszátok meg velünk bátran. Hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén. És ott vagyunk a közösségi platformokon is, Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
0: És persze elérhetitek általunk a legnagyobb slágereket is, érkezik is Topic és Becky G közös újdonsága, szóljon tőlük a Sorry Papi, amit egyébként a tegnapi szobátárs fiatalok is küldhetnék.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Na hát itt a stúdióban ez a lány, nem más, mint Mária, és persze Sanyi, mármint, hogy ő fiú.
1: Én azért látom azokat a loknikat.
0: A lényeg, hogy mi mindig a legjobb zenéket adjuk nektek, és persze folyamatosan szállítjuk a titeket érintő legfontosabb tudivalókat.
1: Így van, ünnepélyesen megnyitották a 2026-27-es tanévet a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény már a 36. tanévét kezdte meg, jelenleg mintegy 880 hallgatóval, akik közül 673-an alapképzésen, 207-en pedig mesterképzésben tanulnak. A tegnapi tanévnyitón Páfi József rektor többek között a mesterséges intelligencia térnyeréséről beszélt, és arra figyelmeztette az elsőéveseket, hogy az EMIT tudatosan és felelősen használják, hiszen az nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a hallgatói létszám az elmúlt években stabilizálódott, sőt, évente mintegy 20-25 fővel növekszik. Az ünnepségen az elsőévesek fogadalmat tettek, a PKI magánének szakos hallgatói pedig rendhagyó műsorral készültek. Minden hallgatónak, oktatónak és az egyetem teljes közösségének eredményes élményekben gazdag új tanévet kívánunk.
0: És persze továbbra is, elsősorban nekik is a legnagyobb slágereket adjuk.
2: Már

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
1: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Valenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Újjárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságot. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Újabb magyarországi cég telepedett meg Nagyváradon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munka

0: teher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Belépett a romániai piacra a Magyarországon üveghulladék gyűjtésére, feldolgozására, válogatására és újrahasznosítására szakosodott iparági vezetőnek számító Riglas, közölte a Profit.ro gazdasági portál. A leányvállalat székhelyen Nagyváradon található és újrahasznosítható anyagok visszanyerésével foglalkozik. A Riglas egész Magyarország területét lefedi és többféle üvegkategóriát dolgoz fel. A hulladékot pedig az üvegipar számára szánt másodlagos nyersanyaggá alakítja. A Riglas az elmúlt évben 42 000 tonna üveghulladékot gyűjtött össze is dolgozott fel. A 2025-ös jelentés 12,6 millió eurós forgalmat és 2,4 millió eurós nettó nyereséget jelez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az UDI matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztráció díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 13-14 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 27-28 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemháres sugárúton, a Milkó-Pollúgy utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadék vízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: És folytatjuk is a legjobb zenikkel a legjobb hangulatban.
3: Bizony, a most következő dal pedig a biztonságos vezetéshez küldjük nektek, érkezik My Smith és Niall Horan idei közös slágere.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 8 óra 42-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is.
1: Bizony, ma arra várjuk a hozzászólásaitokat annak kapcsán, hogy Romániában a lakosság csaknem fele egy hónapnál tovább nem tudna megélni a fizetése nélkül. A bizonytalan jövő miatt főleg a fiatalok között vannak, akik inkább elköltik a pénzüket, mintsem félretegyék, ezt pedig doom spendingnek, vagyis végköltekezésnek nevezzük. Érdekelne is bennünket, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben.
0: Várjuk akkor a válaszokat, írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek nektek most is a legkiválóbb slágerek.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben.
1: Érkeztek is kommentek, amelyeket nagyon szépen köszönünk nektek. Kocsis Olivér Géza például azt írta nekünk, hogy falun ez másképp van. Sok mindent meg tudsz termelni a konyhára, viszont érdemes és tanulságos összeírni, mire is megy a pénz havonta. Van a rezsé, van a kaja, és ha munkába jársz, sok olyan költség, ami azért kell, hogy munkába járhass. Inkább maradj otthon, ne vedd tyúkot, kertészkedj, tervezd és gondold át az életed, hagyd a mókuskereket. Nagyon szépen hangzik egyébként.
0: Életvezetési tanácsokat kaptunk.
1: Nagyon szépen, köszönjük, így van. Nagy Norbert pedig azt írta nekünk, hogy én egyenesen rosszul érzem magam, ha van pénzem.
0: Hát akkor itt vagyunk mi, ha gondolod, velünk megoszthatod.
1: Állunk rendelkezésedre. Szabó Erzsébet pedig azt írta, hogy hát félretenni nem igen lehet. Szabó Csabi pedig azt írta, hogy muszáj megfogni azt a keveset, mindig van egy Jolly Joker tartaléknak. Igaz, nem sok, de mindig kihúz, ha baj van. A dump spendinghez egyébként, vagy a végköltekezéshez még annyit, hogy a jelenséget a gazdasági stressz mellett a közösségi média is erősíti. A fiatalok folyamatosan olyan életmódot látnak online, amelyet szeretnének elérni, miközben a saját anyagi lehetőségeik korlátozottak, ugye? Ez könnyen vezethet impulzív vásárlásokhoz. A dump spending mellett pedig van dump saving is, tehát megnyugtatok mindenkit, nem minden fiatal reagál a bizonytalanságra költekezéssel. Egyesek éppen ellenkezőleg még tudatosabban próbálnak félretenni, mert félnek attól, hogy mi vár rájuk. Vagyis ugyanaz a bizonytalan jövő két teljesen eltérő magatartást válthat ki. Valaki éjjamának alapon költ, más pedig még inkább takarékoskodik.
0: Igen, na biztosra megy, még biztosabbra megy. Hát mi is biztosra megyünk azokkal a dalokkal, amelyeket viszonzásként adunk. Most például Segi dalát hozzuk nektek, érkezik tőle az Itt Vázunk Mi.

0: Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik. Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13,99 bani, a 28 darabos Ceva 34,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Újabb magyarországi cég telepedett meg Nagyváradon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, ahogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Belépett a romániai piacra a Magyarországon üveghulladék gyűjtésére, feldolgozására, válogatására és újrahasznosítására szakosodott iparági vezetőnek számító Riglas, közölte a Profit.ro gazdasági portál. A leányvállalat székhelyen Nagyváradon található és újrahasznosítható anyagok visszanyerésével foglalkozik. A Riglas egész Magyarország területét lefedi és többféle üvegkategóriát dolgoz fel. A hulladékot pedig az üvegipar számára szánt másodlagos nyersanyaggá alakítja. A Riglas az elmúlt évben 42.000 tonna üveghulladékot gyűjtött össze is dolgozott fel. A 2025-ös jelentés 12,6 millió eurós forgalmat és 2,4 millió eurós nettó nyereséget jelez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigital.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinjette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól fokozatosan melegedni fog a hőmérséklet, csütörtökön 31 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Közlekedési információk.
9: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
6: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
5: A legfontosabb hírek,
6: információk,
5: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Igen, ezekkel folytatódik most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
7: És Hosszú Sanyi, jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehova.
9: És akkor Mária életének megfelelően érkezem most a Carry You Home, Alex Warren 2024-es dala.
6: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, a város egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket adjuk, hanem a legjobb programokat is.
1: A túrázni vágyók figyelmébe ajánlanánk, hogy az EKE 91 Nagyvárad túrát szervez az Aranyosfői Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A körtúra hossza 15 km, és a jégbarlang mellett magába foglalhatja a partalui Jonel barlang megtekintését is. Ez egyébként egy közepesen nehéz túrának számít. Ajánlott felszerelés, túrabakancs, túrabot, esőköpeny, réteges ruházat, víz és harapnivaló. Autóbusszal utaznak, szombat reggel indulnak 6:30-kor a Dacia Sugárútról a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, illetve 6:45-kor a Gosdú Liceum háta mögül a Körösparti parkoló. Nagyváradra pedig visszaérkezni olyan 20 óra körül érkeznek. Jelentkezni és bővebb információkat igényelni Bonner Katka túravezetőnél tudtok a 0771 549 257-es telefonszámon. Várnak mindenkit szeretettel.
0: Így van, irány ki a napra, ezt fogja tenni Hugo, Imael Angel és Ultranét is. Érkezik tőlük az I'm Moving to the Sun.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.

0: Persze, számotokra is lehet aduász majd az a program a hétvégére, amit most fog ajánlani nektek Mária.
1: Így van, ismét megszervezik a szlovák kulturális napokat a Nagyváradi Várban, szeptember 18 és 20-a között pusztosok. A háromnapos rendezvényen a hagyományos szlovák ételek mellett néptánc előadások, népzene, fotókiállítás és szentmise is várja az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót szombaton 9 órakor tartják, ezt követően pedig elkezdődik a hagyományos ételek készítése és a kulináris verseny. A látogatók jutúrus strapacskát és krumplis palacsintát is kóstolhatnak, 13 órakor pedig az Eurofotoárt Nemzetközi Egyesület szervezésében megnyitják a Cserpataki Szlovák Fesztivált megörökítő fotókiállítást a vár E-épületének földszintjén. 14 órától pedig néptánc előadások színesítik a programot, vasárnap 13 órától szentmisét tartanak a Fejedelmi Palota udvarán felállított színpadon, a fesztivált pedig a Vizitoredia, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatallal, a Romániai Szlovákok Demokratikus Szövetségével és a szlovák kormány diaszpóráért felelős osztályával közösen szervezi.
0: Mi pedig addig is adjuk nektek a legjobb zenéket, ha már jutúrós strapacskát nem tudunk, ugye?

0: Manus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiségvásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 lejért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dede Mánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dede Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A

0: oktatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Anna Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is kezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól fokozatosan melegedni fog a hőmérséklet, csütörtökön 31 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
3: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Na, eddig tartott számomra ma is a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária továbbiakban is ellát benneteket a számatokkal, a legfontosabb tudnivalókkal és persze a legjobb zenékkel. Én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
2: Sanyi csak is az igazat mondta nektek, én továbbra is várlak benneteket itt a 89,6-on, 11 óráig pörög velem a Reggeli Plusz. Sanyitól elköszönünk, köszi, hogy itt voltál velünk, várunk holnap reggel is, veletek együtt itt a Reggeli Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Kati és a szerelem miért múlsz című slágere, hello, hello pluszosok, hát a szerelem el is múlik, én bizony itt vagyok veletek a 89,6-on, 11 óráig a reggeli pluszban ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ha pedig nektek van bármilyen kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és hozzá is szólhattok a napi témánkhoz. Arra vagyunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben. Ugyanis Romániában a lakosság csaknem fele egy hónapnál tovább nem tudna megélni a fizetése nélkül. A bizonytalan jövő miatt főleg a fiatalok között vannak, akik inkább elköltik a pénzüket, mint sem félretegyék, ez pedig doom spendingnek, vagyis vígköltekezésnek nevezik. Várjuk kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, üzeneteiteket, most pedig robogunk is tovább a legszuperebb slágerekkel. A folytatásban itt van Miley Cyrus és a Flowers című dal.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

Eltelik a szerda délelőtt, Nagyváradi, a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok? Ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti mennyire vagytok tudatosak a költekezésben, ugyanis Romániában a lakosság csaknem fele egy hónapnál tovább nem tudna megélni a fizetése nélkül. A bizonytalan jövő miatt pedig főleg a fiatalok között vannak, akik inkább elköltik a pénzüket, mint sem félretegyék. Ezt pedig dump spendingnek, vagyis végköltekezésnek nevezik. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára pedig ezzel kapcsolatosan már érkeztek is kommentek, ezek közül csemegézek most éppen. Kállai Edina például azt írta, hogy hiába tudatos az ember, az ekkora árnövekedéshez már nem tud igazodni a pénztárca. Mihut Alexandru pedig azt írta nekünk, hogy jól ki van ez találva, annyi jövedelme van az átlagembernek, hogy éppen hogy megél belőle. Így folytatódik az a rabszolgaság, amit régen eltöröltek, csak más formában. A nincstelenséggel tudják irányítani az embereket. Nagy Sándor pedig azt írta nekünk, hogy amit meg kell venni, azt megvesszük. Félretenni igen, de nem a bankban. A gond inkább az, hogy az egész állam arra játszik, hogy mindent kisajtoljon a polgáraiból, elszegényítse az embereket mesterségesen magasan tartott árakkal, megemelt adókkal és díjakkal. Erre az egyetlen megoldás az, hogy függetlenségre törekszel a szolgáltatóktól, amit lehet megtermelsz magadnak. Ezt városon nagyon nehéz kivitelezni, ezért érdemes külvárosba, magánházba vagy falura költözni. Ha az áramot és a vizet elő tudod teremteni magadnak, akkor a két legnagyobb havi költséget kipipálhatod. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, mindet sajnos nem tudjuk felolvasni, időhiányában ezt nem tudjuk megtenni, de végigolvastuk, látunk mindent, és nagyon szépen köszönjük nektek. Cserébe pedig már hozom is a legszuperebb slágereket. A folytatásban például itt van a September és a Cry For You. Jó utat és kellemes

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónuszmosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
0: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Van Anna Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EU-r által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Anna Georgiou.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól fokozatosan melegedni fog a hőmérséklet, csütörtökön 31 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Lezárták a Stefáncselmáre sugárút, Berzei és a Szöntúl-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre sugárút és a Szöntúl-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
4: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek,
4: információk,
3: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Bizony, ez így mindegy helyen itt a 89,6-on a Reggeli Pluszban. Nagyváradi a környékbeliek, a mikrofonnál Szegedi Mária. 11 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy ha van kérdésletek, információtok, csak bátran hívjatok, írjatok, üzenetet használjátok ki. A folytatásban pedig már itt is van Kecim és az Embal című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
4: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

10 óra múlt 11 percen, ahogy váradi a környékbeliek, a Plus FM-en pedig a Kygo és a One Republic közösét hallottuk, ez volt a Chasing Paradise. Hoztam nektek hasznos infót, nagyszabású ellenőrzésbe kezd ugyanis a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlőt autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyszerűen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhely számot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkár.oradea.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, ezt hangsúlyozzák, ez nagyon fontos. A régi korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat harmadik számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell az azon feltüntetett.

0: Klasslágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Reggeli Pluszban. Nagyváradi a környékbeliek szeptember 1-jével elindult az Essen Tatjámea országos digitális egészségügyi felület. A betegek egy helyen férhetnek hozzá receptjeikhez, beutalóikhoz, korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is foglalhatnak. A digitális rendszer mellett ugyanakkor továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek, az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása, így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekinteti vagy letöltheti, a szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története. Az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpontfoglalóval pedig az egészségbiztosítóval szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni, és a szabad időpontok közül választani. Az Essen Tatjámea használata nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek tehát megmaradnak azok számára, akik nem használnak internetet vagy okostelefont. A klasslágereket viszont mindenki szereti, a folytatásban itt van a Margaret Island és a Libby Kóka című slágerük.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 14 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól fokozatos

0: Hőmérséklet csütörtökön 31 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemháre sugárúton, a Milkovolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadék vízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: A folytatásban felcsendő Pink 2023-as Runaway című slágere, előtte pedig itt van a The Black Eyed Peas és a Where is the Love című daluk. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kezdődött a nagyváradi lakók tájékoztatása az új digitalizált ökoszigetek használatáról. Az első találkozót szeptember 15-én tartották a Szováta utca környékén, ahol 13 lakótársulás képviselőinek mutatták be a rendszert. A kampány október végéig folytatódik, hetente két helyszíni találkozóval. A városban pedig összesen 367 uniós támogatásból felszerelt ökosziget működik, amelyek 5 hulladék frakció szelektív gyűjtését teszik lehetővé. A használathoz szükséges kártyát az olvasóhoz kell érinteni, majd a zöld fény kigyulladása után 30 másodperccel rendelkezésre a hulladék bedobására. A zsákok pedig legfeljebb 35 literesek lehetnek. A polgármesteri hivatal felhívja a figyelmet a hulladékok megfelelő szétválogatására, valamint arra, hogy a bedobó nyílást használat után mindig teljesen vissza kell csukni. A kártyákat nem szabad kiukasztani vagy megrongálni. Az ökoszigetek környékének tisztán tartása pedig a lakótársulások feladata. A szabályok megszegését bírsággal sújthatják, a helyi rendőrség pedig váratlan ellenőrzéseket is tart majd. A meghibásodásokat a szalubritatekukac.oradia.ro címen, illetve a 0359 436 014-es telefonon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Ez volt a Nox és a Szeretem. Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, hát én is szeretem, hogy itt vagytok velünk, és hogy szerettek bennünket. Már a Letészem a Lantot véget ér a reggeli plusz, de holnap reggel 6 órától 11 óráig ugyanitt, ugyanekkor várunk benneteket. Hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel. Déli 12 órától Balogh István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban, 8 órától pedig berobog a 89,6-ra a zenevonat. Úgyhogy érdemes itt maradnatok a pluszon, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertaliska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339 lej 99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299 lej 99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolai pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dumitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízel ára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többbe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávé ára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal. Szupeko!
0: 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek!

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyváradon az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dmitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízel ára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többbe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Ma délután sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 26-27 fok környékén alakul. Estére is kellemes marad az idő, csak később hűlünk 20 fok közelébe. Holnap még ráteszünk egy lapáttal, a sok napsütés mellett 29-30 fok is lehet. Pénteken viszont változékonyabbra fordul az időjárás, több felhő érkezhet, és az előrejelzések már kisebb eső lehetőségét is mutatják. A nappali maximum pénteken 24-28 fok környékén alakul.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: A Stefáncsia Mári úton a Teodornás utcai kereszteződésnél ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. A jelzőlámpás irányítást megszüntették. Az új forgalmi rend célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedett forgalom gördülékenyebben haladjon. A Drágos-Vode utcában a vasúti híd alatt továbbra is útszűkítés van. Szeptember 20-áig mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. A munkaterületnél figyeljetek az ideiglenes jelzésekre, vezessetek óvatosan. Az Uzinellor úton pedig továbbra sem egyszerű a helyzet a Borsi út felől. Az úttest egy hosszabb szakaszát felbontották, ezért egy sávon jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom. Egy-egy lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, úgyhogy ha tehetitek, ezt a részt inkább kerüljétek. A torlódás, balesetet vagy bármi mást láttok, ami lassítja a forgalmat, írjatok nekünk a Facebookon, vagy hívjatok a 0359 172222-n.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! Ez itt a Plusz FM, és indul a délutáni plusz. Megoldjuk, hogy jól szóljon a szerda. Hozzuk nektek a legjobb zenéket és a legfontosabb környékbeli tudnivalókat. Start! Itt van már is Taylor Swift.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

legnagyobb zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ő volt Robbie Williams, itt a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És figyelünk rátok, ha mondandótok, kérdésetek van, akkor írjatok a Facebookon, vagy csörögetek 0359 17 22 22 a telefonszámunk. És a nyár egyik nagy élménye volt az a különleges koncert, amivel a Magyar Kulturális Napok program sorozata zárult Nagyváradon. Emlékeztek rá, a Bémer téren több generáció zenészei játszottak együtt ismert rockslágereket, énekesek, gitárosok, basszusgitárosok, dobosok, és még két ukulelés is színpadra állt. A közönség, vagyis mi pedig több száz fős kórusként segítettünk be. Na most visszanézhetitek saját magatokat, ugyanis a teljes koncert felkerült a YouTube-ra. Írjátok be a keresőbe, hogy Nagyváradi Rock, Rock Oradea, 45 zenész, egy színpad, és visszanézhetitek, visszahallgathatjátok a koncertet, mondom, még saját magatokat is láthatjátok, hallhatjátok, hogyha van egy kis szerencsétek. Majd nézzetek rá, de nem most, nem most, most még maradjatok a Plusz FM-mel, mi is hozzuk nektek a jobbnál jobb zenéket. Visszamegyünk 2012-be, jön a Train nagy slágere, a Drive-By.

0: Plusz FM. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. És nem tudom, mennyire jutott el hozzátok a hír, de Nagyvárad újra csatlakozik a Let's Do It Romania országos személygyűjtési akcióhoz. Többek között a Pece patak és a Sebeskörös partján is takarítanak majd. A részvételhez az akció alkalmazásán keresztül tudtok regisztrálni, a zsákokat és a kesztyűket pedig pénteken 12 és 17 óra között lehet átvenni az Onestilor utca 44 szám alatt. A város és a Rervest 500 darab 120 literes zsákot biztosít, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig a köztisztasági vállalat gondoskodik. Maga a takarítás szeptember 19-én, vagyis szombaton lesz. A takarítási helyszínek és a gyűjtőpontok listáját a Nagyváradi Városháza honlapján találjátok. Szóval egy kis önkénteskedés azért, hogy még szebb, még tisztább legyen a városunk. Ahogy régen mondtuk, nem bántja a szemét a szemét. Nekünk viszont most a fületekre lesz szükségünk. Pörög tovább a ma délután, nem sokára jön Katy Perry.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krúcsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertés szom kilogrammonként 14,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: És már megyünk is tovább a legjobb zenékkel, hiszen ezektől igazán Plusz FM a Plusz FM. Jön majd Gloria Estefan és a Reach, előtte pedig itt van Katy Perry és a Lifetimes.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Adél és a Rolling in the Deep, itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon jó étvágyat az ebédhez, aztán pedig jó munkát mindenkinek. Mutatok nektek egy újdonságot, Sienna Spiro érkezik most. Ő egyrészt egy 20 éves, nagyon tehetséges brit énekesnő, másrészt pedig egy méregdrága gyémánygyűrű. És ezt szó szerint értsétek, ugyanis a faterja egy világhírű luxus ékszerész, Glenn Spiro, és egy ritka sárga gyémánygyűrűt nevezett el a lányáról pár évvel ezelőtt, ez a Sienna Star. Ezt egy ilyen röpke 3,4 millió dollárért adták el néhány évvel ezelőtt. A lányának viszont a torkában van a gyémánt, Sienna Spiro énekel itt a pluszon, jön a Material Lover.

0: újra kezdhetnénk.
1: A Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Délután egy óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig egy fiatal amerikai énekessel folytatjuk. Jön majd Szombár, aki tényleg abszolút a mai kor gyermeke. Az első dalait pár évvel ezelőtt egy telefonos applikációval készítette, ezeket föltöltötte a YouTube-ra, és így figyeltek fel rá a legnagyobb menedzserek. Szombár és az Undressed mindjárt a Plusszal.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dumitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízel ára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet több egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Zavartalan lesz a napsütés a következő órákban, 27 fokot mutatnak a hőmérők itt Váradon. Esőre ma nem kell készülni, és komolyabb szél sem zavarja a délutánt. Holnap tovább melegszik az idő, a csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 30 fokot, az égbolt többnyire napos marad, a szél egy kicsit megélénkülhet. Pénteken már több felhő jelenhet meg, néhol kevés eső is előfordult, és valamelyest visszaesett a hőmérséklet. A mai időjárás az arra érzékenyek szervezetét közepesen terhelheti, a melegedés miatt jelentkezhet bágyadtság vagy csökkenhet a koncentráció, főleg most a délutáni órákban. Holnap a humán meteorológiai terhelés várhatóan valamivel mérsékeltebb lesz.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. közlekedési információk.
1: Lezárták a Stefán Csillmári és Sugárút Berzé és Szöntú Ladislau utcák közötti részét. A korlátozás miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csillmári és a Ladislau utca kereszteződésében. Fontos változás az is, hogy a Lákúros utcából most balra is ki lehet fordulni a Sugárútra. Szintén a Stefán Csillmári és Sugárúton a Milkovului utca környékén közműépítés miatt kell korlátozásokra számítani. A szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózatot cserélik, emiatt jelenleg parkolni sem lehet ezen a részen. A munkálatok itt várhatóan október 10-ig tartanak. És az Uzenidor úton is türelem kell, a Borsi út felől érkezve egy hosszabb szakaszon csak egy sáv használható jelzőlámpás irányítással. Itt akár több perces várakozás is előfordulhat. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hello Nagyvárad, sziasztok! Egy óra elmúlt, adjatok egy kis plusz hangerőt a Plusz FM-re, mi pedig hozzuk nektek a plusz energiát, hogy jobban bírjátok a mellót. Kezdünk, jön Szamber és az Andrezd!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Collins és a True Colors itt a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ez itt a délutáni Plus. Tudjátok, itt ülök a telefon mellett, bármikor hívhattok, igyekszem mindenben segíteni nektek. 0359 17 22 22. Például most van is valaki a vonalban. Szia, adásban vagy?
1: Szia, János vagyok.
0: Hello.
1: Lelkes Plus FM hallgató. Mindig benneteket hallgatlak, és nagyon örülök, hogy van egy magyar rádió Váradon.
0: Na, köszönjük.
1: Van egy kedves barátnőm, Marika, és őt szeretném szülinapján köszönteni egy szép számmal. Isten éltesse őt.
0: Isten éltesse őt, boldog szülinapot neki. Mondom, hogy mit küldünk. Jön Pink és a kislánya, Willow Sage Heart közös dala, Cover Me in Sunshine, és akkor... Isten éltesse Marikát, boldog szülinapot neki!
1: Köszönöm szépen!

0: Plusz FM, a délutáni pluszt hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek, Nagyváradon, jó munkát mindenkinek, gondoljatok arra, hogy minden másodperccel egyre kevesebb és kevesebb és kevesebb van most már a mai melóból. És megkezdődött az élet az iskolákban is, például megnyitották a 2026-27-es tanévet a Nagyváradi Párciumi Egyetemen is, amely egyébként most már 36. alkalommal nyitotta meg a kapuit a hallgatói előtt. Az intézményben jelenleg 880-an tanulnak, ez a létszám az elmúlt években stabilizálódott, sőt, évente átlagosan 20-25 fővel növekszik. Pálffy József rektor az első évesekhez szólva a mesterséges intelligencia tudatos és felelős használatára is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az AI nem helyettesítheti az emberi gondolkodást. A tanévnyitón egyébként az elsősök fogadalmat tettek, a magánének szakos hallgatók pedig különleges műsorral készültek. Ezeket még a természetes intelligencia adta elő, és nem a mesterséges. Hát jó tanulást a fiataloknak, akkor küldjünk nekik egy jó kis dalt. Melanie Fiona és a Monday Morning mindjárt itt a Plusszal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Gyere a Brikóba is! Szeptember 16-áig 20%-os kedvezménnyel mindössze 518 leért vásárolhatod meg a Mazda fürdőszoba bútorszettet mosdóval együtt, valamint 30%-os kedvezménnyel mindössze 1189 leért a hidromasszázsos Onega zuhanykabint. A még nagyobb kényelemért használd ki a szerelési szolgáltatásunkat is. Brikó, együtt, munkára készen! Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hello Nagyvárad, ez itt a délutáni plusz, haladjon a munka, mi pedig haladunk tovább a legjobb zenékkel, nem fogtok bennünk csalódni. Itt a most Melanie Fiona és a Monday Morning.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, a délutáni plusz sűrűjében vagyunk. Figyelem a Facebookot, bármi mondandótok van, írjatok nyugodtan, vagy hívjatok föl 0359 17 22 22. Közben pedig Alex Warren érkezik, akinek egyébként pénteken lesz a 26. születésnapja, de ez alatt a 26 év alatt hát annyi minden történt már vele, mint másra egy egész életben, hogy más nem mondjak, például hajléktalanból lett hirtelen egyik napról a másikra világsztár. Biztos, hogy egyszer filmet fognak forgatni az életéből. Alex Warren és az újdonság, a Fever Dream, most a plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

direction of the groove.

0: itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Hát megnézzük gyorsan, hogy mi történt a világban, amíg mi itt a legjobb zenéket hallgattuk. Érkeznek a friss hírek, utána pedig természetesen ismét ugrunk a legnagyobb kedvencek közé. Rögtön jön Jonas Blue és az Edge of Desire.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Olna Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is kezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kellemes időnk van most itt Nagyváradon, 26-27 fokot mutatnak a hőmérők, a következő órákban is marad a napos, száraz idő, csapadék nem valószínű. Holnap gyakorlatilag strandidőnk lesz, a 30 fokot is elérhetjük, marad a napsütés számottevő csapadék nélkül. Pénteken már bizonytalanabb lesz a helyzet, több felhő érkezhet, kisebb eső is kialakulhat, és hűvösebb időnk lehet néhány fokkal. A szervezetünk közben próbál lépést tartani ezzel a szeptemberi nyárral. A mai közepes humán meteorológiai terhelés mellett elsősorban fáradékonyság és figyelmetlenség jelentkezett az érzékenyebbeknél. Ha úgy érzitek most délután, hogy kicsit elfogyott a lendület, nem feltétlenül a szerda tehet mindenről, ebbe az időjárás is alaposan besegíthet.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Drágos Vode utcában a vasúti híd alatt szeptember 20-áig szűkített pályán közlekedhettek, mindkét irányban egy-egy sáv maradt most. A munkaterület közelében érdemes lassítani és különösen figyelni az ideiglenes jelzésekre. A Stefáncsia-Máli úton a Teodornás utcánál már nem a lámpák irányítják a forgalmat, itt ideiglenes körforgalom működik most a kereszteződésben. Ha erre jártok, ne megszokásból vezessetek. Szintén a Stefáncsia-Máli sugárúton a Milkovului utca térségében közműfelújítás zajlik. A munkák miatt korlátozás van érvényben, parkolni sem lehet most az érintett részen. Ez várhatóan október 10-ig így is marad. És persze az út sokszor gyorsabban változik, mint ahogy mi el tudjuk mondani. Ha torlódást, balesetet vagy friss korlátozást láttok, írjatok nekünk a Facebookon, vagy hívjatok a 0359 17 22 22-n. Jó utat!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello Nagyvárad, sziasztok! A Plusz FM-et és a délutáni pluszt hallgatjátok. Ha már nehezen bírjátok a melót, akkor csatlakozzatok rá a töltőnkre. Adunk nektek egy kis plusz energiát a legjobb zenékkel. Indulunk, itt van Jonas Blue és az Edge of Desire.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A délutáni pluszt hallgatjátok. 0359 17 22 22. Bármi mondandótok vagy kérdésetek van, akkor nyugodtan csörögjetek ide hozzánk. Az viszont nem kérdés, hogy nagyon fincsi hétvégénk lesz, ugyanis szombaton és vasárnap rendezik meg a Bihar megyei ízek és hagyományok elnevezésű rendezvényt a Körösvidéki Múzeum parkjában. A belépés ingyenes lesz. Mindkét nap helyi termelők és kézművesek portékái várnak benneteket, és megkóstolhatjátok a hagyományos bihari receptek alapján készült ételeket is. Lesz például gulyás, babgulyás, töltött káposzta, csirke, paprikás, különféle lepények, és kulturális programokból sem lesz hiány. Névtánc és folklór együttesek lépnek majd a színpadra mind a két napon. Tehát Bihar megyei ízek és hagyományok programsorozat szombaton és vasárnap a Körösvidéki Múzeum parkjában. Majd hétfőtől fogyórázunk. Meg már most előre le lehet egy kicsit mozogni a kalóriákat az American Outdoors dalára. Ők jönnek itt a plusszal.

0: Ő volt Rihanna, hála a TikToknak most a régi dalai elképesztően népszerűek a fiatalok körében, pedig ő maga már egyébként nem is annyira építi a zenei karrierjét, inkább a divatvilágban tevékenykedik. A Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És azt olvasom, hogy szépen lassan, óvatosan visszaköltöznek a közműszolgáltatók ügyfélszolgálatai a nagyváradi városháza földszintjére, ugye a felújítás miatt 7 hónapig máshol működtek. A termofikárja például már meg is nyitotta a pénztárát és az ügyfélszolgáltatát a 9-es szobában, a többi szolgáltató pedig fokozatosan követi a következő napokban. Az a terv, hogy október 1-ig minden iroda újra működjön, így többek között a Disztrigáz, a RER, a Digi, a Posta, az Elektriká és a Csek ügyfelei is ismét a Városháza földszintjén intézhetik majd az ügyeiket. A visszaköltözéssel együtt újra megnyitják a Városháza villamos vonal felüli bejáratát is, így az épület könnyebben megközelíthető lesz. Vagyis hamarosan nem csak a hivatalos ügyeket lehet egy helyen intézni, hanem még a szolgáltatókat sem kell hozzá végig kergetni a városon. Tehát a következő hetekben minden szolgáltató visszaköltözik a Városháza most már felújított földszintjére. Mi viszont maradunk itt, ahol vagyunk, hozzuk nektek a legjobb zenéket 0-24-ben. Nem sokára egy magyar dal, az Ájdi Maffia és a Kellegyház.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. 11. régiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Ez itt a délutáni plusz, megzenésítjük a munkaidőtöket, hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Pár perces itt lesz a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, előtte pedig az Ájdi Maffia és a Kellegyház.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni plusz sűrűjében vagyunk. Ja, most egy újdonság, amiben azért elég sok minden ismerős lehet. Ugye eleve a két előadó, Félix Jén és Cascada, mindkettőjüket ismerjük, és hát a dallam és a szöveg is ismerős lesz, lehet, hogy elsőre nem ugrik be, de ez Diana Ross klasszikusa, az Upside Down, egy kicsit felturbozva, egy kicsit 2026-os ízekkel megfűszerezve. Szeretni fogjuk, nagy sláger lesz belőle, szóval Félix Jén és Cascada, és a Boy You Turn Me, most itt a Plusz FM.

0: Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Mivel mindjárt 3 óra, ezért én most kicsekkolok a mai napból. Örülök, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt órácskákban. Nem maradtok egyedül, Keserű Tomi mindjárt kezelésbe vesz benneteket, neki passzolom tovább a mikrofont. Holnap találkozunk, sziasztok! A délután pedig mindjárt Lil Nas X dalával folytatódik. Jön majd a Star Walk-in.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Újjárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évi bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lejár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietdigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztráció díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinjette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hát nagyon kellemes szerdát kívánok nektek. A hét közepénél járunk, 2026. szeptember 16-a van. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és indul a Sláger Plusz, ahogyan már megszokhattátok. A következő 4 órát együtt töltjük, a mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Hát felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi mindennel készültem. Természetesen jönnek a jobbnál jobb zenék, vannak nálam információk, helyi aktualitások és témák, érdekességek. Az első órában arról lesz majd szó, hogy egy vadonatúj kutatás meglepő összefüggést mutatott a dohányzás és a Parkinson kor között. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy jó dolog a dohányzás, ezt a káros szokásunkat érdemes elhagyni, viszont a kutatás részletei azok mindenképpen figyelemre méltóak. Csak úgy, mint a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen ezekkel csapunk bele a mai etapba, úgyhogy tartsatok velem, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát kívánok nektek itt a Plusszal, a Sláger Plusz első órájában, és akkor egy kellemetlen hír az autósoknak a folytatásban. Már ezen a héten átlépheti a benzinára a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt, és a következő hetekben további drágulás is jöhet, hogyha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Az energetikai szakértők szerint különösen a dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Mondom ezt az autósoknak. Hát igen, erre nem árt nyilván odafigyelni. Esetlegesen érdemes időnként a tömegközlekedést választani, hogyha túlzottan magas lenne az ár. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kívánok egyébként, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusszon.

0: és visszapillantó hír a folytatásban itt a Pluszon. 45 zenész, több generáció és számtalan ismert rocksláger. Augusztus 22-én este különleges koncerttel zárult a Magyar Kulturális Napok programsorozata Nagyváradon. A Bémer téren több százan énekelték együtt a nagyváradi rock zenészeivel a jól ismert dalokat. A mintegy tucatnyi énekest a gitárosok, majd a basszusgitárosok követték, hátul pedig a dobosok foglalták el a helyüket. A csapathoz két ukulelés is csatlakozott. A fergeteges koncert hangulatát felvétel is megőrizte, így azok is átélhetik a különleges estét, akik nem lehettek ott a Bémer téren, vagy a tömeg miatt nem látták jól a zenészeket. A teljes fellépés így most online is visszanézhető a YouTube-on, hogyha beírjátok a keresőbe, hogy nagyváradi rock vagy rock oradea.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha

0: Mennyiség és kézműves vására Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A Régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis és kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: No, már is folytatódik a Plusz FM-en, a slágert plusz jönnek a jó zenék, aztán pedig hozom majd nektek az óra témáját, az óra hírét azzal kapcsolatban, hogy meglepő összefüggést találtak a dohányzás és a Parkinson-kor között. Ettől függetlenül a cigarettát, a rossz szokást el kell felejteni, és inkább mehet fel a hangerő, hiszen jönnek a legjobb zenék.
1: Slágerek, magyar kedvenc

A Sláger Plusz első órájában egy nagyon érdekes kutatás részleteit hozom nektek a folytatásban, amelyben egyébként több mint 500 000 vettek részt, és aminek az eredménye egészen meglepő. Úgy tűnik, hogy a dohányosok körében ritkább a Parkinson-kór, és ennek oka nem a nikotin, hanem a cigarettafüstben lévő szénmonoxid lehet. Az elemzés szerint a magasabb kilélegzett szénmonoxid szinten rendelkező embereknél, még azoknál is, akik soha nem dohányoztak, alacsonyabb volt a Parkinson kockázat. A kutatók szerint a szénmonoxid ugyanis kis dózisban védő hatást fejthet ki az idegsejtekre. Csökkentheti az oxidatív stresszt és a gyulladásos folyamatokat, így pedig megóvhatja azokat a dopamin termelő sejteket, amelyek pusztulása a Parkinson kór fő oka. Fontos azonban hangsúlyozni, a dohányzás továbbra is súlyosan káros az egészségre, és a kutatás nem azt üzeni, hogy bárki most a cigarettához nyúljon. A felfedezés valódi jelentősége abban áll, hogy a szénmonoxid terápiás irányként jelenhet meg a jövőben. Kontrollált, biztonságos körülmények között talán olyan kezelések fejleszthetőek, amelyek a dohányzás veszélyei nélkül használhatják ki ezt a neuroprotektív hatást. A kutatás egyébként új kaput nyit a Parkinson-kór megértésében és egy lehetséges új kezelési útvonal felé. Úgyhogy kíváncsian várjuk az eredményeket. A cigarettázás, a dohányzás pedig egy káros tevékenység, amit mindenkinek érdemes minél előbb elhagynia, vagy pedig mondjuk hát bele sem kezdenie, aki pedig hát úgy érzi, hogy nem tudja ezt megtenni, annak pedig érdemes szakember segítségét kérnie. Én nagyon szorítok és szurkolok, hogy ez összejöjjön és sikerüljön, mert ha valakinek összejön az, hogy leteszi ugye a cigarettát, elhagyja ezt a káros szokását, akkor már nagyon sokat tehet az egészsége védelme érdekében. Úgyhogy hajrá, mindent bele, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

No kérem szépen, a Sláger Plusz első órájának a végéhez érkeztünk el. Hogy telik a szerdai napotok? Remélem, hogy nagyon szuperül a Plusz FM-et hallgatva Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, ahol most érkeznek mindjárt a hírek. Ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. A hírek után aztán jövök vissza, és ezt vegyétek fenyegetésnek, hiszen folytatódik a Sláger Plusz, jön a második óra, amit ezzel a dallal fogok indítani.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leért vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brikó. Együtt, munkára készen. Brikó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dumitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 26, éjjel pedig 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Napsütésben lesz részünk, csapadék nem valószínű, maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
4: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Dragos-Fodé utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzénéllő út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltarthat, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: További nagyon kellemes szerdát, hét közepét kívánok neki, legalábbis ami a munkanapokat illeti, úgyhogy kitartást a melósoknak. 2026. szeptember 16 a pontos dátum, ez továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, az ősz hivatalos adója és a Sláger Plusz második felvonása, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ebben az órában egy mozis hírrel készülök nektek, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Magyarország az Oscar-díjra Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét nevezi. A részletek az óra második felében. Közben jönnek ugye a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, a helyi aktualitások, valamint azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Indulhatunk?
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Kellemes szerdát nektek a Sláger Plusz második órájában szeptember 16-án, és ne feledjétek, van még idő, még szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig több mint 600-an szavaztak, összesen mindegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat. A jelenlegi állás szerint az Onás Tilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad központjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onás Tilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a Sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete egyébként 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul, ahogyan mondtam, majd szeptember 28-a és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az Aktív Oradia platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után egészen szeptember 27-ig. A jó zenékre is voksolhatunk itt a Plusz FM-en, ugye? Már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: közlekedők, úton lévők figyelem itt a Sláger Pluszban. Az észak-erdélyi autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszának építése jelentősen átalakította az országút képét is. A kivitelező most befejezte a 19E jelzési országút áthelyezését, adta hírül közösségi oldalán a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága. Az elvégzett munkálatok fontosak a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes közötti szakasszal való összehangolás tekintetében is. A 19E jelzési országutat két szakaszon helyezték át, mintegy 6,2 kilométernyi utat építettek meg az alapoktól. Ezen a héten már csak a megnyitáshoz szükséges teszteket végzik el. A Bisztra-Terebes Bihar sztráda szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A beruházást a 2021-2027-es uniós közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. A szerződésben meghatározott befejezési határidő egyébként 2027. május 20-a. Köszönöm a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
4: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. Gyere a Brikóba is! Szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99-ban írt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtetőcserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam meg Alistair fúrókalapácsot. Gyere el üzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz második órájában is van miről beszélnünk, méghozzá azzal kapcsolatban hozom majd a hírt, hogy Magyarország ugye Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét nevezte a jövő évi Oscar díját adóra. Izgalmasak a részletek, csak úgy, mint a jó zenék nálunk itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.
8: Ez a Plusz, ez a
1: Plusz

Sláger plusz második órájában, akkor hát irány a moziba benn, ahogyan szoktam mondani. Megszületett a döntés, Magyarország a Csendes barát című filmet nevezi a 99. Oscar gálára, a legjobb nemzetközi film kategóriában. Az egyik magazin beszámolója szerint Enyedi Ildikó legújabb alkotása már eddig is komoly nemzetközi sikereket ért el. A velencei premierjén 6 díjat nyert, köztük a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjat Luna Wedler alakításáért. A film különlegessége, hogy a történet egy fa és egy ember kapcsolatán keresztül beszél az idő múlásáról, ezen kívül az érzelmekről és a természethez való viszonyunkról. A kritikusok szerint a Csendes barát egyszerre filozofikus és játékos, és vizuálisan is kiemelkedő. Az operatőri munkát Pálos Gergely, a látványt Láng Imola, a zenét pedig Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf jegyzi. A Magyar Oscar Bizottság döntése azért is jelentős, mert a film már most erős nemzetközi jelenléttel bír. Több ország megvásárolta, az Egyesült Államokban pedig az egyik nagy cég forgalmazza. A jelöltek listáját egyébként 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar gálát pedig jövőre március 14-én rendezik majd Los Angelesben, úgyhogy minden okunk megvan arra, hogy bizakodjunk, és én nagyon remélem, hogy Enyedi Ildikó filmje a Csendes barát el fogja hozni az Oscart, úgyhogy szurkoljunk közösen azért, hogy ez így történjen. Ez még egy picikét odébb van, most pedig akkor helyezzük a figyelmet a jó zenékre itt a Plus FM-en, oké? Okay?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: hol van még a vége? Csupán a Sláger Plusz második órájának a záró akkordjához érkeztünk el, úgyhogy maradjatok velem és velünk a folytatásban is mindenképpen. Már is érkezik Ábrahám Miklós kollégám, a mai nap ügyeletes hírszerkesztője. Ő vár benneteket természetesen friss aktualitásokkal, úgyhogy mindenképpen figyeljetek és füleljetek. A Sláger Plusz harmadik órája pedig indul a hírek után, erről pedig én fogok gondoskodni. Már most válogatom össze nektek a jó zenéket, a kedvenceket, és mutatom, hogy mi lesz a dal, amivel kezdünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Oleh Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EU által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Oleh Georgiou.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 26, éjjel pedig 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Napsütésben lesz részünk, csapadék nem valószínű, maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefán Csilmáre sugárút Berzein és Szfentó Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csilmáre sugárút és a Szfentó Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csilmáre sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalom korlátozás lépett életbe a Stefán Csemáre sugárúton, a Milkavoló utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-éig tartanak. Nemek szokásból közlekedjetek, épségben érjetek célba, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És akkor ebben a pillanatban indul a Sláger Plusz harmadik órája. Nagyon király szerdát kívánok nektek, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. 2026. szeptember 16 egyébként a dátum, én pedig visszacsüccsentem ide a helyemre a stúdióba, a mikrofonnál készsérű Tomi. Ebben az órában is felkészülten várlak benneteket, és állok a rendelkezésetekre. Folytatódik a helyben járó rovatunk természetesen, hozok fontos aktualitásokat folyamatosan. Aztán ellátogatunk majd Hollandiába is az óra második felében, ahol egy új megoldással próbálják megvédeni az autókat, hogyha esetleg egy nagyobb árvíz érkezne. Úszó parkolóhelyeket alakítanak ki a városokban. Érdekes a sztori, úgyhogy várlak benneteket. És jók a zenék, amelyekkel készültem, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a pluszon a Sláger plusz harmadik órájában jön egy fontos zöld hír, ugyanis Nagyvárad idén is csatlakozik a Let's Do It Romania országos személygyűjtési akcióhoz. A kezdeményezés keretében szeptember 19-én több váradi helyszínen gyűjtik össze az eldobált hulladékot, többek között a Pecepatak és a Sebeskörös partján. Az önkéntesek szeptember 18-án 12 és 17 óra között vehetik át a takarításhoz szükséges zsákokat és kesztyüket az Onestilor utca 44 szám alatt. A részvételhez pedig a kezdeményezés alkalmazásán keresztül kell regisztrálni. A nagyváradi önkormányzat a Rarevest közreműködésével 500 darab 120 literes szemetes zsákot biztosít. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig szintén a köztisztasági vállalat gondoskodik. A megtöltött zsákokat a kijelölt gyűjtőpontokon a közút felüli oldalon kell elhelyezni. A takarításra kijelölt helyszínek és a gyűjtőpontok teljes listája a Nagyváradi Városháza honlapján érhető el. Én pedig remélem, hogy minél többen csatlakoztok. Köszönöm szépen, óvjuk és védjük a környezetünket, és hallgassunk jó zenéket. Itt a plusz.

Slágerek és magyar kedvencek szerdán is itt a Pluszon, és közben ismét egy fontos hír. Új funkciókkal bővült ugyanis a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A portal.parkar.redia.ro oldalon az egyéb kérelmek menüpontban több ügy is online intézhető, amelyekhez korábban e-mailes dokumentumküldésre vagy személyes ügyintézésre volt szükség. Online lemondható vagy átruházható a parkolóhely, módosít

0: hibákat, jelezzétek, azaz teszteljétek a platformot. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: 11. régiség és kézműves vásár a Bihari Földvár festői környezetében. Szeptember 19-én és 20-án különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila a Viszkis is kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebook.
3: És most vissza a zenéhez.
0: Hihetetlen egyébként, hogy milyen gyorsan telik az idő, már a Sláger Plusz harmadik óráját nyomjuk szeptember 16-án szerdán. Most ismét zenélünk, aztán nem sokára téma, méghozzá Hollandiából, ahol úszó parkolóhelyekkel készülnek megvédeni az autósokat a nagy árvizekben.
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz, ez a...

Ez már a Sláger Plusz harmadik órájának a témája a folytatásban. Egy holland fejlesztéssel kapcsolatban, ami új irányt mutat az árvízvédelemben. A Monarch Floating Floor nevű rendszer ugyanis olyan úszó parkolóhelyeket hoz létre, amelyek árvíz idején automatikusan felemelkednek és nem süllyednek el a víz alatt. Az egyik magazin beszámolója szerint a megoldás lényege, hogy a parkolófelület egy speciális vízre telepített platformra kerül, amely a vízszint emelkedésével együtt mozog, mint egy gumimatrac ugye a strandon. A fejlesztők szerint a rendszer nem csak a járműveket védi, hanem a városi infrastruktúrát is. A hagyományos parkolók ugye ilyenkor gyorsan használhatatlanná válnak. A floating floor viszont stabil marad és nem igényel külön beavatkozást. A platformok ráadásul modulárisak, így akár folyók, csatornák vagy árvízveszélyes városrészek mellé is telepíthetőek. A technológia különösen azokban az európai városokban lehet fontos, ahol az elmúlt években egyre gyakoribbak a villámárvizek. A Monarch szerint a rendszer már tesztüzemben működik, és több önkormányzat érdeklődik a telepítés iránt, úgyhogy lehet, hogy megtalálták a piacirést, a kiskaput. Valószínűleg ez egy nagyon hasznos fejlesztés lesz azoknak a városoknak, amelyek hát időnként árvizekkel küzdenek, és hát nyilván így az autókat is meg tudják óvni attól, hogy megsemmisüljenek egy ilyen hatalmas özönvíz keretein belül. No, úgyhogy mindenképpen érdekes ez a holland fejlesztés, nyilvánvalóan érdemes figyelemmel kísérni, aztán meglátjuk, hogy hol fogják majd bevetni. Én a jó zenéket itt a Plusz FM-en már is mutatom nektek a folytatást.

kérem szépen az egyik órából ki, a másikba meg be, és közben pedig jön az áthidalás, ugye a friss információk, a ropogós hírek szerdán itt a Plusz FM-en. Ábrahám Miklós kollégámat várjuk nagyon sok szeretettel ide a stúdióba, a pillanatokon belül megérkezik, elfoglalja a helyemet, és jönnek a hírek. Aztán jövök vissza én is, ne féljetek, indul a Sláger Plusz következő negyedik órája, az utolsó etap egészen pontosan, amiben szintén lesznek azért olyan dalok, sőt, csak olyan dalok lesznek, amelyekre érdemes lesz odafigyelni. Már a kezdőnótánk is ilyen lesz, már is mutatom.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Újjárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évi bíronként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietdigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovinjette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 26, éjjel pedig 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Napsütésben lesz részünk, csapadék nem valószínű, maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, és jelen pillanatban fronthatás sem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Dragosfodő utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzénél-Lőr út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltarthat, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És ebben a pillanatban a Sláger Plusz utolsó negyedik órájához érkeztünk el szeptember 16-án szerdán. Hát hol máshol a kedvenc adótokon itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál a stúdióban pedig még ebben a 60 percben is, aki kísér benneteket, az kísérjük Tomi. Köszöntök mindenkit, hölgyeim, kezüket csókolom, uraim, tiszteletem. No, nézzük az óra témáját, hogy mivel készültem nektek. Képzeljétek el, 21 év után folytatást kap egy karácsonyi klasszikus. Annyit megsúgok előjáróban, hogy nem a reszkessetek betörőkről van szó, de így is nagyon várós a történet. Ti kapjátok közben természetesen a helyi infókat is, illetve tekerjétek fel a hangerőt, mert a jó zenékből sem lesz hiány. Erre itt a bizonyíték. Startolunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

sport a folytatásban itt a Sláger Pluszban, illetve inkább sportszerűség. Ugyanis képzeljétek el, ezentúl fekete lappal lépnek fel a szülői túlkapások ellen. Az U7 U16-os korosztály mérkőzésein a játékvezető alap felmutatásával végleg beszüntetheti a találkozót. A Román Labdarúgó Szövetség így igyekszik visszaszorítani a gyermekmérkőzéseken tapasztalható szülői és nézői túlkapásokat. Az intézkedést a Szövetség Sürgősségi Bizottsága a 2026-2027-es idénytől vezette be az utánpótlás versenyeken. A fekete lap nem a játékosok vagy az edzők fegyelmezésére szolgál, hanem a lelátón tapasztalható elfogadhatatlan magatartás esetén alkalmazható. A szabály három lépcsős eljárást ír elő. Első alkalommal a játékvezető megállítja a mérkőzést, és az edzőkön keresztül figyelmezteti a szülőket, illetve a szurkolókat. Ha a helyzet nem változik, újabb megszakítás következik, a két csapat pedig 10 percre az öltözőbe vonul. Amennyiben ezt követően is folytatódik a sértegetés, a fenyegetőzés vagy a fizikai agresszió, a bíró végleg lefújja a találkozót és felmutatja a fekete lapot. Az intézkedés többek között a játékosokkal, edzőkkel, játékvezetőkkel vagy más szülőkkel szembeni sértegetésre, káromkodásra, fenyegetésre és fizikai bántalmazásra vonatkozik. A Ferefe szerint a cél nem a mérkőzések megszakítása, hanem annak megelőzése, hogy a felnőttek viselkedése elrontsa a gyermekek sportélményét, és ebben azért van jogosság, valljuk be őszintén, hiszen tudjátok, ugye, az erőszak nem pálya. Nagyon szépen köszönöm, ha ti is úgy szurkoltak, ahogyan kell, én meg a szurkolás mellé hozom a jó zenéket itt a Pluszon.

0: még az egészségügyből egy hír itt a Pluszon a Sláger Plusz 4. órájában. Közel 5 hónap után ismét végezhetnek császármetszéseket a Nagyszalontai Városi Kórházban. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság 1A-ról 1B szintre sorolta át az intézmény szülészet, nőgyógyászati és neonatológiai részlegeit, miután a kórház teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. A változás azért jelentős, mert tavasszal a kórház elveszítette a császármetszések, valamint az összetettebb nőgyógyászati műtétek elvégzésének jogát. A korábbi besorolás mellett a nagyszalontai nőgyógyászok csak az alacsony kockázatú természetes szüléseknél működhettek közre, illetve kisebb beavatkozásokat végezhettek. Császármetszésre és összetettebb nőgyógyászati műtétekre azonban nem volt lehetőség. A korlátozás egyik fő oka az volt, hogy nem állt rendelkezésre elegendő szakorvos a folyamatos ügyelet biztosításához. A nőgyógyászati osztályon akkor mindössze 3 orvos dolgozott, és nem működött külön nőgyógyászati ügyelet. A szükséges személyzet biztosításáért az intézmény részmunkaidős szerződéseket is kötött neonatológus, szülésznőgyógyász és intenzív terápiás szakorvosokkal, akik az ügyeletekben is részt vesznek. A kórház vezetése egyeztetett az érintett orvosokkal a feladatok és a munkaszervezés részleteiről. Az új besorolás szeptember 9-től szerdától lépett gyakorlatba. Az 1B besorolásnak köszönhetően a nagyszalontai kórházban nem csak császármetszéseket végezhetnek ismét, hanem bizonyos jóindulatú nőgyógyászati betegségek műtéti kezelésére is lehetőség nyílik. Én pedig jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes.

0: különleges programokkal készülünk. Régiségek vására, veteránautó kiállítás, bogrács főzőverseny, krucsa bajnokság, egyedi kézműves termékek és helyi borok várják az érdeklődőket. A régiség vásáron több mint 100 kereskedő sok ezer terméket kínál megvásárlásra. A vásáron jelen lesz Ambrus Attila, Viszkis és kerámia termékeivel. Vár rád a Bihari Földvár szeptember 19-én és 20-án. Részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz negyedik órájában. Már egy picikét a karácsonyra készülődünk és hangolódunk, ráadásul nem is az ideire, hanem a jövő évire. Ugyanis 21 év után folytatást kap egy karácsonyi klasszikus, hogy melyik lesz ez, az kiderül hamarosan. Az meg, hogy mivel megyünk tovább most rögtön. Slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

valójában is van miről beszélnünk. Hát kérem szépen, hatalmas bejelentés érkezett Hollywoodból. 21 év után folytatást kap a 2000-es évek egyik legnépszerűbb karácsonyi filmje. Nem, nem a Reszkessetek betörők, hanem a Love Actually. Az egyik magazin beszámolója szerint a stúdió hivatalosan is megerősítette, hogy készül a második rész, és több eredeti szereplő is visszatér. A projektet Richard Curtis írja, aki az első film forgatókönyvét is jegyezte, és a cél az, hogy a folytatás ugyanazt a hangulatot hozza vissza, ami miatt ugye a film hát kultikussá vált. A produkció jelenleg előkészítési fázisban van, de már tudni lehet, hogy a történet ismét több szálon fut majd, és a készítők a mai világ kihívásait, a digitális kapcsolattartást, a modern párkapcsolati mintákat és a generáció közti különbségeket is beépítik. A stúdió szerint a film nem egyszerű nosztalgia lesz, hanem egy új fejezet, amely tiszteleg az eredeti előtt, de egyébként önállóan is működőképes. A rajongók természetesen világszerte izgatottan várják a premiért, amelyet 2027 karácsonyára terveznek. Úgy tűnik, hogy a Love Actually univerzuma újra életre kell, és egy új generáció is megkapja a saját karácsonyi klasszikusát. Hát még annak mennyire örülnének az emberek, hogyha a Reszkessetek betörők folytatódna, vagy mégsem, abból mégiscsak az eredeti az igazi, azt nem lehet überelni, de ez a másik, ez mindenképpen jó hír. Hát a karácsony még egy picikét odébb van, még azért ráérünk készülődni, főleg a jövő karácsony, úgyhogy maradunk itt az őszben a Plusz FM-en,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: And I'll write your name.
1: És akkor ebben a pillanatban eljött a búcsú pillanata és ideje. Nagyon szépen köszönöm szerdán is a figyelmeteket, és azt, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a kesérű Tomi. Holnap kispénteken is találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy várlak benneteket. A folytatásban hamarosan ugye jön egy újabb zenei óra, előtte érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a kedvenccel. Hello mindenkinek!
2: De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok. Tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dumitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám.
1: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű tavlányt kapsz a kék és szürke csia és ásmelt konyha bútorokra, valamint 150 lekedvezményt a Zodiac gardrob szekrényre, amelyet mindössze 445 leért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexel skálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Oana Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Oana Georgiou.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bíronként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az útdíj matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díjcímén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eurovignette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dmitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízel ára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többbe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőára Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10-ből 9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-ből 9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexelt skálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Olna Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Vanná Georgiou.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Újabb magyarországi cég telepedett meg Nagyváradon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évi bírónként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Belépett a romániai piacra a Magyarországon üveghulladék gyűjtésére, feldolgozására, válogatására és újrahasznosítására szakosodott iparági vezetőnek számító Riglas, közölte a Profit.ro gazdasági portál. A leányvállalat székhelyen Nagyváradon található és újrahasznosítható anyagok visszanyerésével foglalkozik. A Riglas egész Magyarország területét lefedi és többféle üvegkategóriát dolgoz fel. A hulladékot pedig az üvegipar számára szánt másodlagos nyersanyaggá alakítja. A Riglas az elmúlt évben 42 000 tonna üveghulladékot gyűjtött össze is dolgozott fel. A 2025-ös jelentés 12,6 millió eurós forgalmat és 2,4 millió eurós nettó nyereséget jelez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az UDI matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díjcímén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eroviniette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek, a benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás jöhet. Nagyváradon 20%-kal emelkedik a távhőára, miután a városi önkormányzat elfogadta a hűszolgáltató vállalat díjemeléséről szóló határozatot. Szigorodtak a gyermekbántalmazást érintő törvények. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A benzinára már ezen a héten átlépheti a 10 lejes, a gázolajé pedig a 11 lejes határt. A következő hetekben pedig további drágulás is jöhet, ha nem enyhülnek az olajpiaci feszültségek. Dmitru Kiszalica energetikai szakértő szerint különösen a dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetén pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke a következő 1-2 hétre már literenként 10,15-10,35 lejes standard benzinárral és 10,85-11,05 lejes standard dízelárral számol. Ez egy 50 literes tankolásnál már 10-20 lejes további kiadást jelenthet a benzines autóknál. A dízeleknél pedig 18-28 lejjel kerülhet többe egy teli tank. Ráadásul a szakértő szerint éppen a dízel van kedvezőtlenebb helyzetben. Európában ugyanis jelenleg nehezebben pótolható a gázolaj, mint maga a nyersolaj. 20%-kal emelkedik a távhőár a Nagyváradon, miután a városi önkormányzat elfogadta a hőszolgáltató díjemeléséről szóló határozatot. A döntés értelmében a távhőelosztó hálózatra csatlakozott fogyasztók által fizetett gigakalória ára 498 lejről 596 lejre emelkedik. Florin Birte polgármester azzal indokolta az áremelést, hogy jelentősen megemelkedtek a hőenergia előállításának költségei. Mint elmondta, a gigakalória előállítása eddig 776 lejbe került. Az új tarifák mellett azonban már 874 lej lesz. A lakosság ennek ellenére továbbra sem fizeti meg a teljes összeget, mivel az önkormányzat változatlan mértékű támogatást biztosít. A teljes költség és a fogyasztói ár közötti gigakalóriánként mintegy 278 lejes különbséget továbbra is a város fedezi. Azok számára, akik közvetlenül a hőszállító hálózatra csatlakoznak, a kiszámlázott ár 410 lejről 460 lejre nő gigakalóriánként. Miközben az önkormányzati támogatás esetükben is változatlan, körülbelül 198 lej marad. Romániában már több mint 20 éve szigorúan tiltott a testi fenyítés minden formája. Nemrég viszont egy újabb törvénymódosítás lépett életbe, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak veszélyeztetése és bántalmazása miatt kiszabható büntető törvénykönyvi szankciókat. A szigorítások évekre növelték meg a kiszabható börtönbüntetések mértékét. Ám a gyermekvédelmi szakemberek szerint idő kell ahhoz, hogy a törvény érezhető változást hozzon a gyakorlatban. Az új jogszabály értelmében elfogadott fegyelmezési eszköznek számít a figyelmeztetés, dorgálás, elbeszélgetés, a telefon vagy a szabadidős programok időleges megvonása, valamint a zseppénz korlátozása. Bűncselekménynek minősülő tettnek számít minden olyan erőszakos vagy erőszakmentes cselekmény, amely fizikai vagy lelki szenvedést okoz. A büntetési tételek a gyermekkorától függően akár több mint 10 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10-9 állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság a tavalyi évhez képest negatívabban értékeli mind a saját jövedelmét, mind pedig munkáltatójának helyzetét. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Abszurdnak és ostobának nevezte a zászlócsókos tervezetet a kormány miniszterelnök helyettese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 10-9 román állampolgár látja sötéten az ország gazdasági helyzetét. A lakosság általános fogyasztói hangulatát vizsgáló legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek a tavalyi évhez képest negatívabban értékelik mind a saját jövedelmüket, mind a munkáltatójuk helyzetét. A negatív tendencia minden területen megmutatkozik. Egy indexecskálán a háztartások pénzügyi helyzetének értékelése esett a leginkább vissza. A szakértői tanulmány az intézményekbe vetett bizalom alakulását is elemzi. A tömegtájékoztatás iránti bizalom 1-től 7-ig terjedő skálán szinte változatlan maradt az elmúlt 3 évben. 3,4 pontot ért el. A legtöbbet az egészségügyi rendszer javította megítélésén. 3,6-ról 4 pontra emelkedett, miközben az igazságszolgáltatás veszítette a legtöbbet. 3,4-ről 3,1 pontra csökkent. A bankok iránti bizalom az egészségügyhöz hasonló mértékben növekedett. Ezzel szemben az egyház, a parlament, a politikai pártok és a helyi közigazgatás megítélése tovább romlott. Támogatást igényelhetnek azok a Bihar megyei munkáltatók, akik meghatározott munkanélküli vagy pályakezdő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség tájékoztatása szerint jelenleg rendelkeznek azzal a költségvetési kerettel, ami az intézkedések finanszírozásához szükséges. A munkáltatóknak a határozatlan időre alkalmazott frissen végzett fiatalok után 12 hónapon keresztül jár a havi 2250 lejes támogatás. Ha a fogyatékkal élő pályakezdőről van szó, a támogatás 18 hónapon át igényelhető. Szintén havi 2250 lei jár, ha a munkáltató határozatlan időre 50 év feletti munkanélkülit, egy szülős család eltartásáért felelős munkanélküli szülőt, tartósan munkanélküli szemét, legalább 3 18 év alatti gyermeket nevelő munkanélküli anyát, illetve olyan szemét alkalmaz, aki korábban szabadságvesztést töltött, vagy bíróság által kiszabott büntetésben, nevelési intézkedésben részesült. Oleh Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes is megszólalt az EUR által kezdeményezett zászlócsókos törvénytervezettel kapcsolatban. Mint fogalmazott, a kikényszerített hazaszeretet elképzelése épp oly abszurd, mint amilyen ostoba. Hozzátette, egy kötelességből pénzbírság vagy büntető eljárás fenyegetése mellett végrehajtott gesztus egyáltalán nem jelent garanciát a hazafiságra. A törvénytervezet egy imát is előír, amelyet a papnak a zászló előtt kellene elmondania. Ez az ima sehol nem szerepel a liturgikus hagyományban. Más szóval a parlamenti képviselők már imákat is elkezdtek írni, fogalmazott Facebook bejegyzésében a miniszterelnök helyettes. Nincs olyan demokratikus állam, amelyben ilyen törvény létezne. Ha valaki az állami megtorlástól való félelmében fejezi ki a hazája iránti szeretetét, az nem a hazafiság jele, hanem a régi és sötét idők maradványa. Tette hozzá Oleh Georgiou.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedve.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újjárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásokhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Újabb magyarországi cég telepedett meg Nagyváradon. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, ahogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új eljárási rend lép életbe valamennyi romániai bíróságon. Ezentúl a munkaerőkapacitásukhoz igazítva szabályozzák az ügykezelést. Az úgynevezett normázási mechanizmus a bírák létszáma és az adott bírósági szint alapján határozza meg, hogy egy intézmény hány ügyet vehet át egyetlen nap alatt. A rendszer célja, hogy a bírákra kiszabott munkateher összhangba kerüljön a reális feldolgozási kapacitással. Az ezen felül beérkező beadványokat átmenetileg várakozó listán tartják, és csak később osztják ki. Egy 4 bíróval működő bíróságon az alkalmazás első évében bíronként évi 576 ügyben határozták meg a kapacitást. Ez az egész intézményre kivetítve évi 2304 ügyet jelent, ami naptári napokra lebontva nagyjából napi 6,3 ügy feldolgozásának felel meg. Belépett a romániai piacra a Magyarországon üveghulladék gyűjtésére, feldolgozására, válogatására és újrahasznosítására szakosodott, iparági vezetőnek számító Riglas, közölte a Profit.ro gazdasági portál. A leányvállalat székhelyen Nagyváradon található, és újrahasznosítható anyagok visszanyerésével foglalkozik. A Riglas egész Magyarország területét lefedi, és többféle üvegkategóriát dolgoz fel. A hulladékot pedig az üvegipar számára szánt másodlagos nyersanyaggá alakítja. A Riglas az elmúlt évben 42.000 tonna üveghulladékot gyűjtött össze is dolgozott fel. A 2025-ös jelentés 12,6 millió eurós forgalmat és 2,4 millió eurós nettó nyereséget jelez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság arra figyelmeztet, hogy úthasználati matricát kizárólag hivatalosan engedélyezett portálokon vásároljunk. A társaság közölte, hogy az interneten azonosította a rovinietedigitala.ro és a tolvinietes.com weboldalakat. Ezek egy hollandiai cég tulajdonában vannak, és nem rendelkeznek a társaság engedélyével az UDI matrica értékesítésére. Az itt vásárolt matrica esetében a felhasználóknak a törvény által meghatározott díjon felül egy 30%-os extra költséget is ki kell fizetniük, amelyet regisztrációs díj címén számolnak fel. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy a matricát kizárólag a hivatalos Eroviniette portálon vagy az engedélyezett forgalmazóknál szerezzék be.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,